és qui ho dona, és qui estima. T'estim tant jo, que en la nit no dorm.